Séna végan sat a csandra vannak is. Csarantam egy csidram a párja dóhari. Krötvág a házam, karant utcvan olvanam. Mi militánsam, csak grihé maháza. Visfak szporantam, mandra halátoram harér. Fialó jatá, kumpul is ámsat a focsa. Tvári úrum má, patja dadára lírajá. Nák hajr jatá, hin garudó maháviszam.